0: tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a DÁP-ot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Több ezer milliárd jut vasúti fejlesztésre. Újabb vizsgálatba kezd a kormány. Csalók próbálkoznak a rendőrség nevében. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A több ezer milliárdos Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban egy interjúban beszélt arról, a hazahozott uniós forrásokból újítanák meg a vasúti járműparkot és a pályahálózatot. Feljelentést tett a kormány a Kréta rendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a Krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Folyamatosan fejlesztik a kórházi klímákat. Több mint 3 milliárd forint jut erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek, 19 helyszínen zajlanak a munkálatok, illetve további 25 helyszínt is beemeltek a projektbe. Adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. A megtévesztő üzenethez egy linket csatolnak. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalon találja magát, ahol aztán kicsalják a banki adatait. Fontos, hogy ne kattintsanak a linkre. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella arra is kitért, a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim, és felettébb kedves és boldog pénteket kívánok mindenkinek. No, hát ezt is megéltük, ez egy jó mondat egyébként, minden reggelre kezdek rájönni. No, hát ezt a napot is megéltük. Feltölti az embert energiával és önbizalommal, ugye? Mindig azt mondják, élni kell a mostban, márpedig, hogyha örülünk egy reggelnek, akkor az egy abszolút kifejezése annak, hogy élünk a mostban. No, hát akkor remélem, hogy ez a most mindenkinek kipihent, és legalább annyira reményekkel teli. Az időjárás leszámítva, mert hogy ma megint nagyon alánk rottyantanak, megint 35-öket jósolgatnak. Remélem tudott mindenki aludni, a hétvége pedig majd egy picit csillapítólag hathat, úgy az időjárás tekintetében, mind a pihenés szempontjából. A történeteket hozom ma reggel is, meg a zenéket is hozom ma reggel is, jó? Ebben a fél órában is majd Pantera, Queen, tankcsapda, kezdésnek meg egy kis Billy Idol. Utakon kéretik vigyázni, köszönöm szépen, jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Péntek van, úgyhogy biztos, hogy majd kiáramló forgalom is lesz, na de az még odébb van. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávzárás napközben az Üllői úton, egész hosszan a Calvin téltől hosszan kifelé, valamint szakaszos sávzárás napközben az M5-ös autópályának a fővárosi szakaszán. Erre is tessenek majd odafigyelni. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke, csak semmi kapkodás, péntek van, na tessék, és a minap a mesterséges intelligenciát lehetett üdvözölni, ma meg emoji világnap van. Na erről is, meg leginkább majd rock történelemről. Jó, de persze mindez csak a hírek után, amikor is majd Turnerikkel folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Olladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a dápot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hűvös, árnyékos helyet, ne túl sok munkát, és boldog pénteket. Július 17-e van, na nézzük, hát például 1967-ben Jimi Hendrix otthagyta a Monkees-t. Az amerikai tini lányok kedvenc pop-rock csapata a The Monkees elé Jimi Hendrixet kérték fel előzenekarnak az amerikai turnéjukra. A párosítás azonban katasztrofálisnak bizonyult, a poprajongó közönség nem értette, hogy Hendrix mit csinál a színpadon, és ezért folyamatosan a Monkees-t követelték, úgyhogy 7 darab közös koncert után végleg kiszállt a turnéból. Úgy látszik, ez egy ilyen kilépős nap, mert 79-ben Gary Moore meg kilépett a Thin Lizzy-ből, viszont 87-ben Ozzy Osbourne, a Sötétség hercege, e napon egy rendhagyó 16 hetes koncertsorozatot indított az Egyesült Államok börtöneiben, hogy elítélteknek zenéjen. Hát így, na, majd még kotorászunk, vannak itt izgalmak. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Péntek van, úgyhogy biztos, hogy majd kiáramló forgalom is lesz, na de az még odébb van. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávzárás napközben az Üllői úton, egész hosszan a Calvin téltől hosszan kifelé, valamint szakaszos sávzárás napközben az M5-ös autópályának a fővárosi szakaszán. Erre is tessenek majd odafigyelni. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Több ezer milliárd jut vasúti fejlesztésre. Újabb vizsgálatba kezd a kormány. Csalók próbálkoznak a rendőrség nevében. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A több ezer milliárdos Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban egy interjúban beszélt arról, a hazahozott uniós forrásokból újítanák meg a vasúti járműparkot és a pályahálózatot. Feljelentést tett a kormány a Kréta rendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a Krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Folyamatosan fejlesztik a kórházi klímákat. Több mint 3 milliárd forint jut erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek, 19 helyszínen zajlanak a munkálatok, illetve további 25 helyszínt is beemeltek a projektbe. Adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. A megtévesztő üzenethez egy linket csatolnak. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalon találja magát, ahol aztán kicsalják a banki adatait. Fontos, hogy ne kattintsanak a linkre. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella arra is kitért, a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hidegfronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog pénteket mindenkinek, utakon vigyázzunk, köszönöm, nem sokára majd elidőzzünk egy kicsit azon, hogy Ozzy miért is ment börtönbe. Nem is egyszer, hanem sokszor, de persze addig is zenélünk. Majd jön a Korál, Alice Cooper, ez pedig már a Deep Purple.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

3.9 Rock FM, szóval 1987-ben ezen a napon Ozzy börtönbe ment. Illetve innentől kezdve egy csomó börtönbe benézett, mert hogy egy rendkívüli börtönkoncert turné sorozatot indított, elég bizarr és kaotikus, emlékezetes fellépések sorozata volt ez. Például Zakk Wylde sokkoló debütálása, mindössze 19 éves gitáros zseni nyilvánosan színpadra lépett Ozzy zenekarában. Egy kazetta alapján választotta ki a fiatal tehetséget, arra viszont nem számított a fiatal tehetség, az első koncertje nem egy csillogó arénában, hanem az Egyesült Királyság legkeményebb bűnözői előtt zajlik majd. Az I Am Ozzy című önéletrajzi könyvében egyébként az énekes részletesen felidézte a fellépés előtti szürreális pillanatokat. Kulisszák mögött Ozzyt megkínálták teával, beszélgetésbe elegyedett a teafőző férfival, akiről pár mondat után kiderült, hogy azért ül bent, mert 8 embert mérgezett halálra. Ozzy elmondása szerint a döbbenettől az orrán keresztül köpte ki a teját. Egyébként nagyon menő, hogy Ozzyék előtt a rabokból és börtönőrökből álló, tehát jó kis kombó, helyi formáció, a The Scrubs melegítette be a közönséget. A felállás finoman szólva is ijesztő volt. A basszus gitáros egy olyan férfi volt, aki korábban felgyújtott egy Soho-beli klubot, és ezzel 37 ember halálát okozta. A gitáros azért töltötte a büntetését, mert halálra vert egy drogdílert. Hát hangulatos kis összejövetelek lehettek ezek, kérem tisztelettel. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: 9. Rock FM.
1: 7:30, jó reggelt, jó utat, kellemes hőmérsékletet mindenkinek. Kapunk híreket, aztán majd megnézzük, hogy a ma születettek kedves július 17-eiek, akiknek boldogot, kivel tudnak eldicsekedni. Előjáróban annyit, hogy úgy tűnik, ez egy ilyen Black Sabbath nap lesz. Na, hírek után is természetesen zenélünk, majd jön a Danger Zone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ellenőrzés kezdődik a fővárosban, a fák locsolására hívnak. Ma tetőzik a hőség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Razziába kezdenek a budapesti rendőrök. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, a polgármesterek beszámolói alapján romlott a főváros közbiztonsága bizonyos területeken. Ezért a következő egy hónapra megerősítik a közterületi rendőri jelenlétet. A BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség egyenruhásaival egyaránt találkozhatunk a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és rákos rendező környékén. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Több lehet most a covidos, országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítő anyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. A Népegészségügyi Központ szerint Budapest több pontján és Debrecenben volt kimutatási határ felett az érték. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Beeco ingyenesen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. Az országosabb bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Beeco társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogy a piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal,

0: a fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Ma tetőzik a hőség, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Narancsriasztás van Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban és Jász-Nagykunszolnokban, míg Zalában, Vasban, Nógrádban, Hevesben és Borsod-Abaúj-Szemplén vármegyékben elsőfokú a figyelmeztetés. Már is mondom a részleteket az időjárásról. A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves, ma születettek, és hát kérem tisztelettel, Terence Gizzer Butler, a heavy metal történetének egyik legfontosabb és legmeghatározóbb alakja, Black Sabbath alapító basszusgitárosa, és egyébként nem mellesleg első számú dalszövegírója is volt, a sötét, okkult és társadalmi problémákat boncolgató arculat felelőse a mai napon született. Hát egyébként a köztudatban a sötét témák miatt sokan Ozzy Osbornhoz kötik a dalszövegeket, valójában ő írta a Black Sabbath szinte összes klasszikus szövegét, mert egy fiatalon feletti mód rajongott az okkultizmusért, a horrorért, és egyébként Tolkien műveiért. Olyan legendás dalok sötét és látomásos sorai származnak tőle, mint a Paranoid, az Iron Man, Vorpix, vagy a zenekar nevét viselő Black Sabbath. Egyébként nem mellesleg ugye a basszus gitározást is forradalmasította, ő volt az egyik legelső olyan zenész, aki a wow-wow pedált és szándékosan torzítást használt a basszus gitáron. Erre a legmeghatározóbb példa ugye az N.I.B. című dal ikonikus szólóval induló basszus futama, amely teljesen új utat nyitott a későbbi heavy metal generációknak. Kevesen tudják, de maga a zenekar neve is egyébként Butler ötlete volt. Eredetileg Earth néven játszottak, de mivel ugye létezett egy másik ilyen nevű formáció, lepődjünk meg, nem egy ritka név, változtatniuk kellett. Ezért a 63-as Boris Karloff horrorfilm a Black Sabbath okán Butler azt mondta, legyen Black Sabbath. Emellett ugye elterjedt, újjal mutatott békejel színpadi használatát is hozzákötik a korai időszakban, mielőtt Dio elterjesztette volna a hirdes ördögvillát. Egyébként, aki szeretne róla többet tudni, 2023-ban megjelent egy nagy sikerű memoárja, amelyben kendőzetlen őszintességgel mesélt a birminghami munkásosztálybeli gyerekkoráról és a hírnév felettébb sötét árnyoldaláról. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Gizzer Butler, 103.9 Rock FM, no hát akkor zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Péntek van, úgyhogy biztos, hogy majd kiáramló forgalom is lesz, na de az még odébb van. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávzárás napközben az Üllői úton, egész hosszan a Calvin téltől hosszan kifelé, valamint szakaszos sávzárás napközben az M5-ös autópályának a fővárosi szakaszán. Erre is tessenek majd odafigyelni. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Döntöttek az aszbeszt szennyezés ügyében. Leáll a DÁP és az ügyfélkapu a hétvégére. Elmarad a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a DÁP-ot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
9: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebajtani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
8: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
10: Itt vagyok, jó reggelt, jó utat mindenki, csak óvatosan, és vigyázzunk, nem sokára majd mesélek azért egy másik születésnaposról is. És természetesen a zenék. Ez a Smash Mouth, ez meg itt az Iron Maiden.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

99 Rock FM. Nyugodt közlekedés mindenkinek, és boldog pénteket, tessék elmenni szabadságra. A másik születésnaposunk sajnos, hát itt hagyott bennünket két esztendővel ezelőtt, Donald Sutherland, a zseni, a Golden Globe és Emmy díjas kanadai színész legenda, aki ugye nem csak jellegzetes mély hangjáról, amit mi mondjuk kevésbé hallottunk, és monumentális alakításairól ismert, hanem az övé volt Hollywood egyik legkülönösebb és legregényesebb életútja is. Gyerekként például rendkívül törékeny volt az egészsége, egymás után küzdött meg a gyerekbénulással, a reumás lázzal és a hepatitisszel. Ami hát ez akkoriban, mert hogy ő 35-ös születésű volt, ez akkoriban még, ez egy komoly harc volt. Aztán 1970-ben a Kelly hősei forgatása közben súlyos agyhártyagyulladást kapott, kómába esett, és az orvosok szerint konkrétan a klinikai halál állapotába került. Később úgy mesélte, hogy tisztán látta magát felülről, amint egy fehér fény lebeg, de végül sikerült őt visszahozni az életbe, hála Istennek. Egyébként, bár korán beszippantotta a színpad, szülei kérésére a Torontói Egyetemen mérnöki diplomát is szerzett, halljátok gyerekek, a dráma szak mellett. Végül aztán Londonba költözött, hogy csak a színészetre koncentráljon. Mindössze 14 éves volt, amikor megkapta első rész munkaidős állását, hírszerkesztő volt, meg küldönc egy kanadai rádióállomásnál. És hát egyébként őt tartják a filmtörténet egyik legnagyobb és legjobb olyan színészének, akit aktív pályafutása alatt egyetlen alkalommal sem jelöltek versenyben Oscar-díjra. Ez a méltatlan hiányossága az Amerikai Filmakadémiának végül 2017-ben ugye életműdíjjal orvosolták. Egyébként fanatikus rajongója volt a kanadai Montreal Expos baseball csapatnak. A 83-as szezon előtt annyira biztos volt a csapat győzelmében, hogy szigorúan megtiltotta az ügynökének, hogy bármilyen filmszerepet elvállaljon a szezon ideje alatt, csak azért, hogy élőben utazásokkal együtt végig tudja nézni a csapat összes mérkőzését. Drága Donald Sutherland, hát így kedves ma születette, véle is el lehet dicsekedni. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: 8:30, remélem, hogy nincs kapkodás, kapunk híreket, aztán pedig egy gigantikus turnéról. Jó. És persze zenélünk. Jön majd az Aerosmith.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Óriási vasútfejlesztés kezdődik. Feljelentést tettek a Kréta rendszer ügyében. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A több ezer milliárdos Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban egy interjúban beszélt arról, a hazahozott uniós forrásokból újítanák meg a vasúti járműparkot és a pályahálózatot. Feljelentést tett a kormány a Kréta rendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a Krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Folyamatosan fejlesztik a kórházi klímákat. Több mint 3 milliárd forint jut erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek, 19 helyszínen zajlanak a munkálatok, illetve további 25 helyszínt is beemeltek a projektbe. Adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. A megtévesztő üzenethez egy linket csatolnak. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalon találja magát, ahol aztán kicsalják a banki adatait. Fontos, hogy ne kattintsanak a linkre. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella arra is kitért, a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval 1992 a dátum, amikor is a korszak két legnagyobbja, két gigantikus sztárja, a Guns N' Roses és a Metallica közös turnéba kezdett, ami hát mondani se kell, hogy veszélyes is volt, meg kaotikus is. Például azért, mert Montrealban 92. augusztus 8-án James Hetfield ugye súlyos égési sérülést szenvedett. A Fade to Black című dal alatt James Hetfield tévedésből egy hatalmas 4 méteres pirotechnikai lángoszlop tetejére lépett. A pirotechnikus nem szólt a zenekarnak, hogy megváltoztatták a lángok helyét. Másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a karján, az arcán és a kezén. A koncertet azonnal félbeszakították, őt pedig rohammentő vitte kórházba. A Metallica sajnálatos balesete után a közönség órákig várt a Guns N' Rosesra, hogy megmentsék a hangulatot. Axl Rose azonban ahelyett, hogy korábban lépett volna a színpadra, a szokásosnál is többet váratta a tömeget. Amikor végre elkezdték, akkor mindössze 55 perc után letette a mikrofont és levonult a színpadról, arra hivatkozva, hogy fáj a torka és rossz a hangosítás. Mondani se kell, hogy a közönség egy picit bepöccent, úgyhogy fogták magukat, és ha már ott voltak, akkor szétverték a stadion berendezését, és felgyújtották a turnéplakátokat is. Kifosztották a merchandising pultokat, evitték a bögréket meg a kulcstartókat, az utcára kiözönve autókat borítottak fel, a rendőrségnek végül elő kellett venni a könnygáztartalékokat. Egyébként a turné alatt a Metallica és a Guns N' Roses tagjai között tapintani lehetett a feszültséget, például az életmódbeli különbségek miatt, mert hogy a Metallica az egy precíz gépezetként működött, időben érkeztek, lenyomták, pontosak voltak. Na most a Guns N' Roses meg nem. Tehát Axl Rose helikopterrel járt a koncertekre, és volt ugye, hogy órákat késett, mert hogy nem volt kedves színpadra lépni. Lars Ulrich később elmesélte, hogy dühítő volt látni, ahogy Axl egy komplett backstage birodalmat tartott fenn, külön wellness részleggel, miközben a rajongók és a stáb órákat fagyoskodtak miatta a stadionokban. Hát így esett ez 1992-ben, amikor producereknek az az ötlete támadt, hogy a Guns N' Roses és a Metallica közös turnét kezdjen. 103.9 Rock FM, na

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Péntek van, úgyhogy biztos, hogy majd kiáramló forgalom is lesz, na de az még odébb van. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávzárás napközben az Üllői úton, egész hosszan a Calvin téltől hosszan kifelé, valamint szakaszos sávzárás napközben az M5-ös autópályának a fővárosi szakaszán. Erre is tessenek majd odafigyelni. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Egy hónapon át razziázik a BRFK, több lehet a koronavírus fertőzött. Figyelmeztetést adtak ki mára. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Razziába kezdenek a budapesti rendőrök. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, a polgármesterek beszámolói alapján romlott a főváros közbiztonsága bizonyos területeken. Ezért a következő egy hónapra megerősítik a közterületi rendőri jelenlétet. A BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség egyenruhásaival egyaránt találkozhatunk a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és rákos rendező környékén. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Több lehet most a covidos, országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítő anyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. A Népegészségügyi Központ szerint Budapest több pontján és Debrecenben volt kimutatási határ felett az érték. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Bíkó ingyenesen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. Az országosabb bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Bíkó társalapítóját kérdeztük.
10: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa. Hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
9: Ma tetőzik a hőség, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Narancsriasztás van Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban és Jász-Nagykunszolnokban, míg Zalában, Vasban, Nógrádban, Hevesben és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú a figyelmeztetés. Már is mondom a részleteket az időjárásról. A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul!
11: újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

zene klasszikusai. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Itt az újabb fejlemény az aszbeszt szennyezésről, átalakul a szakképzés, leállnak a kormányzati informatikai rendszerek. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a DÁP-ot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
7: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
6: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a téli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.3 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt rock délelőtt, mégpedig a pénteki rock délelőtt, és már 17-e van péntek, két nap múlva vége a foci VB-nek, 19-én nagyon izgalmas időszakot élünk, és nagyon jó kis nyarunk van. Hát még ha nem is süt a nap, akkor is érdemes a napvédelemről gondoskodni, mert az UV-sugárzás felhőkön keresztül is ér bennünket állítólag, és sok-sok vizet kell inni, ha pedig kocsival megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, ha pedig útra kelünk valahová, akkor online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és Alanis Morissette, aki tavaly volt itt Magyarországon, 14 év után lépett fel itt újra, és nagyon-nagyon cuki volt állítólag, énekelt magyarul, beszélt magyarul, megemlítette a magyar családtagokat, és el is hozta őket amúgy, és hát most is az egyik legnagyobb slágerével érkezik hozzánk, ez nem más, mint az Ironic, amely 1995-ben megjelent, és végül 33 millió példányban elkelt, Jagged Little Pill című ötszörös Grammy-díjas albumán szerepel. Alanis Morissette, Ironic.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, az Alice in Chains egyik legismertebb dala érkezik, ez a Hold. Eredetileg 1992-es Singles című film zenéjeként jelent meg, majd még ugyanabban az évben felkerült a legendás Dirt című albumra. A számot Jerry Cantrell gitáros írta a jó barátja Andrew Wood a Mother Love Bone énekesének emlékére, aki 1990-ben heroin túladagolásban hunyt el. Cantrell később elmondta, hogy a dal nem csak róla szól, hanem azokról, akik könnyen ítélkeznek mások élete és döntései felett. A felvételen Jerry Cantrell énekli a verseket, míg a refrénben a zenekar frontembere Lane Staley hallható. Ettől kapja a dal azt a különleges hangulati váltást, ami az Alice in Chains egyik védjegyévé vált. A Wood azóta a grunge korszak egyik meghatározó klasszikusa lett. 1993-ban az MTV a filmhez készült klipek között a legjobbnak választotta a videót, a dalt pedig számos minden idők legjobb rock és grunge felvételeit összegző listán is megtaláljuk. Alice in Chains, Wood.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.3 FM, na Hello mindenkinek, én Csizmiz Kiéva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, pénteki Rock délelőtt bizony, és 17-e van júliusban, hát ez azt jelenti, hogy még két napunk van a foci VB-ből, de hát nyár van, dübörgünk és mindenképpen sok-sok vizet iszunk, vigyázzunk magunkra, a napvédelemre, és ha autóval elmegyünk valahová, mondjuk nyaralni, ördögtől való módon, akkor mindenképpen a www.rockradio.hu oldalon lehet bennünket hallgatni, és lehet hallgatni az Ossziánt is, amelynek frontembere Paksi Endre úgy döntött, hogy megajándékozza magát egy szóló albummal, amely már második lesz a sorban, és noha a korong december 10-én jelenik meg Szabad szökevény címmel, itt van róla, kijött már az első kislemez, mint a forgószél címmel, reggel 8 órakor kijött a klip, úgyhogy meg lehet tekinteni, addig pedig meghallgatjuk az Ossziánt és a szenvedélyt.

0: way to heaven.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

szerepelnek a tervek között. A zenekar nyitott különböző kreatív projektekre és új együttműködésekre, és ez az EP is mutatja, hogy a több mint 50 éve működő zenekar továbbra is keresi az inspirációkat és a kapcsolatot a fiatalabb generációkkal. Ez nekik is jó, a fiatalabb generációnak is jó, úgyhogy ez egy win-win szituáció, így mondanám. Aerosmith, Ragdoll.

103.9 Rock FM, hát Meatloafot leginkább a Bat Out of Hell Part 2 című lemez dalai miatt ismerjük és szeretjük. Hát az a helyzet, hogy ugye azon van az I Would Do Anything for Love, ami messze a legnagyobb slágere volt, de azért ott találhatók még különféle rendkívül jó felvételek. Ugye ez pedig a Rock and Roll Dreams Come True, amely Jim Steinman szerzeménye, és 1994-ben a brit slágerista 11. az amerikai Billboard lista 13. helyig jutott. A dal valójában szerelmes levél a rockzenéhez, hát nem csoda, hogy siker lett. Arról szól, hogy a zene mindig ott van mellettünk a nehéz pillanatokban is, ahogy a szöveg egyik legismertebb sora mondja, sosem vagy egyedül, csak tedd fel a fülhallgatót, és hagyd, hogy a dobos diktálja a szíved ritmusát. Fú, de nagyon költői ez. A videóklipet a később hollywoodi szuperprodukciók rendezőjeként ismert Michael Bay készítette, hát nem bízták a véletlenre, és egy érdekesség is kapcsolódik hozzá. A főszerepet a még pályája elején járó Angelina Jolie alakítja. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Hát én azt mondom, hogy ha már egyszer péntek van, és már péntek délután van, akkor mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Két nap múlva vége a foci VB-nek, de most van a legizgalmasabb időszak ezzel kapcsolatban, aztán még dübörög a nyár, és ha nem is süt a nap, akkor is sok vizet kell innunk, és gondoskodni kell a napvédelemről. Ha pedig elutaztunk valahová, akkor www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Ha valaki mégis dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, vigyázzunk magunkra, Lynyrd Skynyrddel, mert hogy a Simple Man című dallal jönnek, amely a déli rock egyik legismertebb klasszikusa, és 1973-ban jelent meg, bár kislemezként nem aratott akkora sikert, mint a zenekar más nagy slágerei, az évek során a rajongók egyik legkedveltebb dalává vált, a szerzemény különleges helyet foglal el a zenekar életművében, a Simple Man ereje éppen abban rejlik, hogy nem próbál bonyolult lenni. Hát nem is, az a lényeg, főleg ilyenkor. Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

103.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna, szerintem ott fel fog egy picit robbanni a színpad, vagy nagyon. Ki tudja, kivárjuk, ez a Deep Purple és a legnagyobb klasszikusuk, a Smoke on the Water.

103.3 9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és még mindig az M1-esen a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se le, se felhajtani a kijelölt terelőutat, itt sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. +36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és ha már itt tartunk, akkor jöjjön a Metallica, akik ugye voltak itt nálunk június 11-én és 13-án, és soha nem felejtjük el. Ez az Enter Sandman.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, már péntek délután, ugye? Úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Fokozódik a hangulat, gondolnám, vagy úgy is mondhatnám, hogy a tetőfokán van, hiszen vasárnap lesz a foci VB döntője, a végső döntője, úgyhogy azért is izgulhatunk, aztán pezseghetünk azért, mert nyár van, ugye? Az is dübörög, és gondoskodhatunk a napvédelemről, akkor is, ha nem süt a nap, mert az UV-sugárzás felhőn keresztül is nagyon nem jó, illetve sok vizet kell inni, és hogyha nyaralunk valahol, akkor is lehet hallgatni bennünket, hát itt a www.rockradio.hu, és már jön is a Boston, amely első kislemeze a More Than a Feeling, és legnagyobb klasszikusuk egyben 1976-ban jelent meg, azonnal meghozta a zenekarnak a világsikert, a dal az amerikai slágerlista 5. helyéig jutott, és azóta a klasszikus rockrádiók egyik legtöbbet játszott örökzöldje, hát az biztos, hogy örökzöld, és imádjuk, ez a Boston, és a More Than a Feeling.

93.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Bloodnak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, aztán a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak a 17-es kilométer közelében, útszűkület mellett lehet autózni. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Tahitótfalun, a 11-es főúton, a Visegrádi úton a 30-as kilométernél a vízellátó hálózat rekonstrukcióját végzik, a félútpályát lezárták, és Esztergom-Búbánatfölgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőr irányítja. Plusz 36 20 99 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is az Asia és a Heat of the Moment.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1039 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát itt a péntek, itt a hétvége, ha valaki már hétvégézik, akkor jó hétvégén. Egyébként nagyon kellemes péntek délután, ha dolgozunk, jó munkát, ha otthon vagyunk, jó utat, ha otthon pízünk, akkor jó pihit, ha nyaralni vagyunk, akkor www.rockradio.hu, és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Ugye mindenki gondoskodik a napvédelemről, még akkor is, hogyha nem süt a nap, és sok-sok vizet iszunk, hiszen nyár van, ami elég durván dübörög, és jön a Blue Oyster Cult, akiknek legismertebb dala a Don't Fear the Reaper, 1976-ban jelent meg, és a zenekar legnagyobb slágerévé vált, az Egyesült Államokban a Billboard lista 12. helyéig jutott, azóta pedig minden idők egyik legismertebb klasszikus rockdalaként tartják számon. Sokan tévesen öngyilkosságról szóló dalként értelmezték, pedig a szerző Donald Buck Dharma Roser szerint egészen más az üzenete, a dal nem a halál kereséséről, hanem annak elfogadásáról szól, illetve arról, hogy az igazi szerelem még a halálnál is tovább él. Ennek jelképeként Romeo és Julia történetére utal a szöveg. Hát akkor Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, ha meghalljuk a Rembrandt's I'll Be There For You című dalát, akkor mindenki tudja, hogy melyik dalról van szó, hát nyilván a Jó Barátok című filmsorozatnak a főcímzenéjéről. Az 1989-ben alakult pop-rock duó legnagyobb slágere, amit azóta is mindenki ezzel a sorozattal azonosít. Eleinte csak egy perces dalrészlet volt, ez egyébként érdekes, és aztán 1994-ben elindult a sorozat, és akkora sikert aratott ezzel, hogy a következő évben egy egész dalt írtak köré, és az LP című lemezükön meg is jelentették. Amerikában párhuzamosan vezette a Billboard Adult Contemporary Airplay és Top 40-es listát, ahol a Hot 100 mezőnyben a Top 20-ba került, és Angliában is a Top 5-be jutott. A videóklipjében pedig a sorozat 6 sztárja is főszerepet kapott, tovább növelve ezzel a dal hatalmas népszerűségét. Hát bizony, egy népszerű sorozat, népszerű zenéje, The Rembrandts, I'll Be There For You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, hát ennyi volt már a pénteki rock délelőtt, érkezhet a pénteki rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián. Itt lesz Szili és a Rock the Night, én pedig kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, nagyon-nagyon kellemes foci VB-t, nagyon-nagyon kellemes nyarat. Találkozzunk jövő héten, hétfőn, ugyanitt, ugyanekkor, addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Metallica és a Master of Puppets.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, azért boldog szép napok ezekben a napokban is vannak. Hát ha valaki a pénteki 36 fokot nem szereti, akkor gondolom nem ez a legszebb nap. Időjárás szempontjából kellemes délutánt kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Csapadékosabb lehet a szombat, és már csak 23-32 fok közötti csúcsokkal, és aztán utána 20-29 fok lesz vasárnapra, mert hogy állandóan jön valami hideg front, ami elintézi a következő napokat. Egyébként a környező napokból pedig ma van a legmelegebb. És hogyha valaki mérsékeltebb időjárásra számít, a jövő hetet nagyon fogja szeretni 26-27 fokkal, de persze a nyárias jelleg nem megy el sem júliusban, sem augusztusban. Ezek itt a legjobb zenék a pénteki rock délutánban. Oasis, akik tavaly elindultak majdnem világkörüli turnéra, de aztán fél világ lett belőle, és a rajongók azóta is várják, hogy a különböző európai, amerikai és egyéb állomásokon mikor lépnek fel, de 2026-ra semmilyen dátumokat nem hirdetett meg. A Gallagher testvér pár Liam és Noah Gallagher. A 90-es évek közepén ez volt az igazi világslágerük, minden más letaszított. A dal címe Wonderwall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon kisebb torlódásra kell készülni, az ellenkező oldalon valószínűleg a bámészkodók miatt lassul le a forgalom, már az M1 M7-es autópálya szétválásától telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, az arra közlekedők mindenképpen hosszabb menetidőre készüljenek. Budapesten baleset történt a Nagyszőlős utcában, és rengeteg a közlekedési hír a hétvégére. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát ezekben a napokban, de ez augusztus 19-éig eltart. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban továbbra is. Félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, sávlezárás a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé, félpályás lezárás van a Király utcában, és lezárás a 6. kerületben a Bajza utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, mindig, amikor Kenny Loggins munkássága szóba kerül, azt szoktuk emlegetni, ha csak három dalt énekel a 80-as években, és mindhárom filmbetét zene örökre beírja magát a sláger történelembe, a rock történelembe, és így tovább. Pedig Kenny Loggins már a 70-es években is énekelt nagyon jókat, és a 80-as években a három filmbetét zenén kívül is egyéb nagyon-nagyon jókat. Na de a csúcs három, 1984-ben a Footloose című film címadódala, 1986-ban a Top Gun című filmből a Danger Zone, és 1987-ben a Sylvester Stallone főszereplésével játszott Over the Top, vagyis Túl a csúcson című filmben a Meet Me Halfway. Íme 1984-ből most a Footloose, Kenny

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM a pénteki rock délutánban mindenkit az érdekel, hogy milyen hétvégére lehet számítani. Szerintem jóra, ha valaki kánikulára vágyik, félig meddig azt is megkapja, bár nagyon sokaknak a 29-30 fok is meleg már. 35 pénteken a csúcs, 32-34 szombatra és vasárnapra mindkét nap jön egy hideg front, ebből vasárnap lehet valamiféle jelentéktelen csapadék, de az a lényeg, hogy a hétvégi hideg front a jövő hét elejét hűti majd el, kezdetben 29 fokra és aztán hét közepén 26 fokra. Kellemes délutánt kívánok, Lamoncsek Krisztián vagyok. A péntek délutánban rengeteg a közlekedési információ. Korábban mondtam már, az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon kisebb torlódásra kell készülni, több mint fél órája. Az ellenkező oldalon valószínűleg a bámészkodók miatt lassul le a forgalom. Már az M1, M7 szétválásától telítettek a sávok, megkezdődött a hétvégi balatoni roham, szakaszosan torlódik a forgalom Martonvásár és Budapest között, pontosabban a főváros és Martonvásár között. Az arra közlekedők mindenképpen hosszabb menetidőre készüljenek, most mindkét irányban érvényes ez. Budapesten baleset történt a Nagyszőlős utcában korábban, és a hétvégén a következőkre kell figyelni. Lezárták a 18. kerületben ezekben a napokban a Petőfi utcát, de ez augusztus 19-ig eltart. Forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút, Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, ugyanígy félpályás lezárás a Király utcában. Sávzárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé, és lezárás van a 6. kerületben a Bajza utcában. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, 2026. június, július és augusztus, minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Ezen a hétvégén jön 1986, rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.
1: Emlékszel a múlt ősszel, egész nap

csala, szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, és ugyanígy félpályás lezárás a Király utcában. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában, a Baross tér felé, és lezárás van a 6. kerületben a Bajza utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, az Orló utcánál, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában és a Róbert Károly körúton is az Állatkerti felüljárón, illetve a Soroksári úton kifelé. Váltakozó irányú forgalomban a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, útszűkület a 13. kerületben a Pannonia utcában és a Balzak utcában, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Pénteki rock délután csak és a legjobbakkal és a Hugh Lewis and the News elképesztően jó slágereivel. Nem csak a 80-as években, de a 80-as években legalább háromszor vezetik az amerikai slágerlistát, és az pont ugyanazok az évek, mint a Starship esetében. 85, 86 és 87. Ez a dal is 86-os, Hip to be Square, ez nem tartozik a csúcs sikerek közé, de így is az egyik legjobb. Klamoncse Krisztián vagyok, 80-as évek folytatás, 17 óra után is a Rock FM-en, Don Henley, The Boys of Summer.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, Tom Helly és a szóló karrier legjelentősebb állomása. Pedig a 80-as évek elején, amikor vége volt az Eaglesnek, akkor egyrészt örökre bejelentették az Eagles végét, és a szóló karrierben kiemelkedőt alkotott Tom Helly mellett Glenn Frey is. Miközben összevesztek ők is, Randy Meisner is különböző jogdíjakat követelt a csapaton legalább 10 éven keresztül, és aztán kiegyeztek, és aztán ő nem is csatlakozott 1994-ben az újjáalakuló Eagleshez. Don Helly szóló karrierében pedig a 80-as évek elején is jókat énekelt, a 80-as évek közepén pedig ezért a dalért Grammy-díjat kapott, és ezzel a sor nem áll meg, hiszen következik az évtized vége, de még a 90-es évek eleje is, és többek között a 80-as évek végén, 90-es évek elején Don Helly számára még Bruce Hornsby is írt dalokat. Bruce Hornsby az öccsével, John Hornsbyval pedig még a Huey Lewis and the News-nek is írt dalokat, mert hogy az előző óra végén Huey Lewis and the News a Rock FM-en és a Hip to Be Square. Kellemes délután kívánok, Lavoncsek Krisztián vagyok, így függenek össze a dolgok. Budapesten a mostani hétvégén a következőkre kell figyelni a közlekedésben. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, és a 7. kerületben a Király utcában is. Sávlezárás van szintén a 7. kerületben a Rottenbiller utcában, a Baross utca felé, és van egy lezárás a 6. kerületben a Bajza utcában. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok! Meg!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, 2026. június, július és augusztus, minden hétvégéje egy-egy év száma 80-as évekből. Ezen a hétvégén jön 1986, rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig, továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, és ugyanígy félpályás lezárás a Király utcában. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé, és lezárás van a 6. kerületben a Bajza utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában és a Róbert Károly körúton is az Állatkerti felüljárón, illetve a Soroksári úton kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, útszűkület a 13. kerületben a Pannonia utcában és a Balzak utcában, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM a pénteki 35-36 fokos kánikula után picit visszavesz a lendületből az időjárás, hétvégére még nem nagyon, a következő hét elejére viszont érezhetően. 32-34 fok a szombati és a vasárnapi hidegfronttal terhelt kánikulai időjárás. Ezek azok a bizonyos hidegfrontok, amik aztán jövő hét elején éreztetik a hatásokat, de ne szaladjunk ennyire előre, száraz időben vasárnap kevés, szinte jelentéktelen csapadékkal megmaradt még a mérsékelt kánikula, szombaton 24 és 32 fok közötti csúcsokkal, vasárnap 24 és 34 fok közötti csúcsokkal, de aztán a hidegfront megteszi a hatását, ragyogó szép időben 19-29 fok közötti értékek lesznek hétfőn, és picit szeles napokra számíthatunk a jövő hét elején, egyre süllyedő hőmérsékletekkel, de a nyárias jelleg megmarad. 16, illetve 26 fok szinte egész héten, és talán egy hét múlva hétvége felé jönnek újra a 26-28-29 fokok.

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, 2026. június, július és augusztus, minden hétvégéje egy-egy év száma 80-as évekből. Ezen a hétvégén jön 1986. Rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, és ugyanígy félpályás lezárás a Király utcában. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé, és lezárás van a 6. kerületben a Bajza utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában és a Róbert Károly körúton is az Állatkerti felüljárón, illetve a Soroksári úton kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, útszűkület a 13. kerületben a Pannonia utcában és a Balzak utcában, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig, továbbra is forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Félpályás lezárás van a 4. kerületben az Elem utcában, és ugyanígy félpályás lezárás a Király utcában. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé, és lezárás van a 6. kerületben a Bajza utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában és a Róbert Károly körúton is az Állatkerti felüljárón, illetve a Soroksári úton kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, útszűkület a 13. kerületben a Pannonia utcában és a Balzak utcában, és továbbra is korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM a pénteki 35-36 fokos kánikula után picit visszavesz a lendületből az időjárás, hétvégére még nem nagyon, a következő hét elejére viszont érezhetően 32-34 fok a szombati és a vasárnapi hidegfronttal terhelt kánikulai időjárás. Ezek azok a bizonyos hidegfrontok, amik aztán jövő hét elején éreztetik a hatásokat, de ne szaladjunk ennyire előre. Száraz időben vasárnap kevés, szinte jelentéktelen csapadékkal megmarad még a mérsékelt kánikula, szombaton 24 és 32 fok közötti csúcsokkal, vasárnap 24 és 34 fok közötti csúcsokkal, de aztán a hidegfront megteszi a hatását, ragyogó szép időben 19-29 fok közötti értékek lesznek hétfőn, és picit szeles napokra számíthatunk a jövő hét elején, egyre süllyedő hőmérsékletekkel, de a nyárias jelleg megmarad. 16, illetve 26 fok szinte egész héten, és talán egy hét múlva hétvége felé jönnek újra a 26-28-29 fokok.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a hétvége izgalmaihoz tartozik Dandó Ádé és Schubert Krisztián, legjobb zenék, legfontosabb információk, én pedig hozom a Rock Lexikon újabb fejezetét a 80-as évek sorozatból, az 1986-os különkiadást. Ha valakinek ez nem elég, foci VB 2026, bronzmérkőzés szombaton, a döntőmérkőzés pedig vasárnap. A bronzmérkőzést Franciaország és Anglia játsza, a döntőmérkőzést Argentína és Spanyolország. Lavoncsek Krisztián vagyok, gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek, Bűdi Szili most, 8 órától a műsorvezető, mindjárt kezdődik a Rock the Night. It's-

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

99 Rock FM, a mikrofonnál Bűri Szilárd, azaz Szili, és hát akkor beindulunk ma este is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, július 17-én az év 198. napján, az évből pedig még 168 nap van hátra. Ma ünnepelnek az Eleonórák, az Ellák, a Mariettek és a Reginák is. Az Eleonóra, görög eredetű név, jelentése együttérző. Az angolban Eleanor Roosevelt óta ikonikus névvé vált, míg itthon több vers és színdarab hősnője is viselte. A Regina név latinul azt jelenti, hogy királynő, úgyhogy ma minden névnapos hölgyet ünnepeljünk meg, mint egy valódi uralkodónőt. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, jöjjön a ma született bárányunk, Angela Merkel, 1954-ben ezen a napon született. A német kancellárnő, kelet-német fizikusból vált Európa egyik legmeghatározóbb vezetőjévé. 16 éven át irányította Németországot, sokszor úgy emlegették, mint Európa vasasszonya. Merkel különösen erős, szimbolikus erővel bír, nem csak politikusként, hanem nőként is, aki a racionalitásra és a higgadságra építette a karrierjét.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

gyerekek, nem hiszitek el, hogy ki ünnepel a mai napon? Az úr, akinek volt egy Kit nevű autója, vagy egy egész partszakasza, amit irányított Amerikában. Szóval David Hasselhoff ma ünnepel, gyerekek, 1952. július 17-én született a Baywatch és a Knight Rider sztárja. A 90-es években nők millióinak dobogtatta meg a szívét, őrizte a tengerpartot, bűnügyeket oldott meg, a vörös fürdőnadrágos partimentő, elképesztő. Kevésbé ismert, hogy Németországban popénekesként is hatalmas sikereket ért el, sőt, az Egyesült Németország szimbólumaként is emlegették. Ő az, akit egyszerre lehetett nevetve és nosztalgiázva is tisztelni.

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 1955-ben nyílt meg a világ első Disneylandje. Walt Disney kaliforniai álma ezen a napon vált valósággá Anaheimben. Bár az első napon több hiba is történt, megsüllyedtek az úttestek, kifogyott a fagyi, és be kellett zárni az ivókutakat. Mára évente milliók látogatják. A Disney birodalom kezdete egy álomból lett valóság, és ez talán mindannyiunk számára inspiráció lehet.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy a Ramones frontembere, Didi Ramon, ma született 1951-ben. Bár ő már nincs köztünk, a punk zene úttörője örökre nyomot hagyott bennünk. A One, Two, Three, Four felkiáltás azóta is minden punk koncert kötelező eleme. Didi az űrös életű, de őszinte dalszövegekkel operáló zenészek egyik prototípusa volt. A Ramones rövid, energikus dalai máig hatalmas hatással vannak az emberekre, a rajongókra, akik szeretik a punk zenét, és egy generáció lázadó hangját jelentették.

93 Rock FM. 1967-ben a mai napon kérem szépen megváltozott a rock zene. Mert hogy Jimi Hendrix 1967-ben fellépett a kaliforniai Monterey Pop Fesztiválon, és bizony felgyújtotta a gitárját. Ez a pillanat rock történeti ikonná tette őt. Hendrix nem csak a játékával, hanem a performanszával is új szintre emelte a koncert műfajt. A sokkoló hangerő, az, hogy ég a gitár a színpadon, és az őrület tökéletes hármasa volt ez, amely a korszak zenei és kulturális forradalmát is jelezte. A zenekarok próbáltak egymásra licitálni, balhéban valaki szállodákat tett tönkre, Led Zeppelin, a Who zenekar ripityára törte az összes cuccát a színpadon, Jimi Hendrix nyert, ő felgyújtotta a gitárját a színpadon. Ne!

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy a világ egyik legérdekesebb felfedezése, a Titanic roncsainak fellelése is ehhez a naphoz kötődik. Bár 1912-ben süllyedt el a Titanic, és hivatalosan 85-ben találták meg, de 1986-ban, július 17-én tettek közzé először nagy felbontású képeket a hajóról, amely még mindig állt a tenger fenekén. A képek azóta is inspirációként szolgálnak filmekhez, könyvekhez és az emberiség örök kíváncsiságához.

103.9 Rock FM, na most figyeljetek, 1902-ben ezen a napon kezdett működni a világ első légkondicionáló berendezése. Willis Carrier találmánya eredetileg egy nyomdát szolgált ki New Yorkban, hogy a papír ne nedvesedjen át. Ki gondolta volna, hogy pár évtized alatt a légkondi a kényelem, sőt az életminőség szimbólumává vált. Napjainkban, hát nyilvánvalóan különösen nyáron, most, hogy ilyen egyre forróbb nyarak vannak, valahogy egészen más értéket képvisel egy jó kis klíma.

Rockefeller. Tudtátok, hogy a sárga lámpa feltalálása a véletlennek volt köszönhető. A háromszínű jelzőlámpák 1920-ban terjedtek el, de a sárga lámpát egy detroiti rendőr találta ki, miután majdnem elütötte egy teherautó, amely nem tudta eldönteni, hogy zöld-e vagy piros az a lámpa, amit lát. Bár mondjuk azért ezt nem tudni eldönteni, azért az nagyon nec. A köztes sárga nem csak a városvezetés logikáját, hanem az emberi tétovaságot is tükrözi egy kicsit. Hát, hogyha szintévesztők vagyunk, akkor legalább a sorrendet meg kell, hogy jegyezzük, hogy amikor fentről indul, akkor az úgy van, nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogy piros, piros és sárga együtt, majd egyszer csak zöld. Visszafelé viszont a sárga egymagában ég, úgyhogy, hogyha valaki szintévesztő, elég, ha ezt megjegyzi.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

3-9 Rock FM, és akkor még egy ma született bárányunk azt mondja, hogy Donald Sutherland 1935-ben a mai napon született. A kanadai színészlegenda karrierje több mint 6 évtizedet ölel fel, és olyan klasszikusokban tűnt fel, mint az Álomluxus kivitelben, a Mesh, vagy a Piszkos 12. Az újabb generáció pedig az éhezők viadala Snow elnökeként ismeri. Ő nem az a harsány hollywoodi figura, Sutherland finom mimikája, jelenléte és hangja még a legcsendesebb szerepekben is emlékezetessé válik. Bár idén, 2024-ben elhunyt, öröksége örökre beépült a filmtörténelembe.

Legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. Hey, hey, hey, hey. És a legjobb magyar rockzenék.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.